0: Tudod, mert az X-szabot erre találna, az a különözet fel. Sátigúr, de várna, hogy na. Ápul szabonákú, pakcimát érnézem. Erre, ha én külökre verem szabadán, akkor belőtt, hogy na. Lágok, hogy átlátom a pályában, szóval ugyanakkor visszírozom. Jó, jó, akkor bevállítom kószak a kárimát. Sátigúr, én partia váltam, de nem itt volt állni szatét.
1: Szúzzaná!
0: Kérdapály, tapáltál bámonágyáról fogom, hogy a patrícintával mondta?